Old School, New School, Rap, Hip-Hop, R&B. 96.4 Bass FM.

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani héznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani héz.

pasa contigo? Dímelo.

0: Ám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
1: Kevesebben költöztek tavaly, kiderült, hol szeretnek legjobban tekerni a Balatonnál. Kevés helyen lehet csapadék. Demeter Dia vagyok. Csökkent a költözési kedv Magyarországon. Tavaly kevesebben váltottak hivatalosan lakcímet, mint egy évvel korábban, és 2015 óta csak 2023-ban mértek ennél alacsonyabb aktivitást. A Központi Statisztikai Hivatal szerint a megye határt átlépő mintegy 115 ezer ember csaknem fele Budapestre vagy Pest megyébe költözött. Utóbbi 26 ezer, a főváros pedig 25 és fél ezer új lakót vonzott. A központi régión kívül Fejér, Györmoson, Sopron és Bács-Kiskun volt a legnépszerűbb célpont. Október 3-án kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyében zajlik majd az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki. Az érintett térségekben ez idő alatt ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A tájékoztatás szerint idén két veszettség esetet mutattak ki. Felmérték, hol szeretnek a legjobban és hol a legkevésbé bringázni a kerékpárosok a Balaton körül. A Magyar Kerékpáros Klub két évente kéri ki a bringások véleményét a tó körüli útvonalról. Idén több ezer értékelés és 770 konkrét észrevétel érkezett. Az eredményekről Kádár Melindát, a Kerékpáros Klub szóvívőjét kérdeztük.
2: Óriási változás nem történt az elmúlt időszakban. A legrosszabb állapotú szakasznak fonyódot jelölték, viszont egy szakasz sokkal jobbra értékelték, mint két évvel ezelőtt, ez pedig a Szigliget-Balaton-Ederics közötti, amit a nyáron újítottak fel, nagyjából egy 3 kilométeres szakaszon. Pozitív fejlődés, de ez nagyon minimális ahhoz képest, hogy mire lenne szükség.
1: Mintegy 10 000 fogyatékossággal élő gyermeket és családtagjaikat várják jövő kedden a fővárosi állatkertbe. Az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 34. alkalommal rendezi meg a sérült gyermekek napját. Az esemény keretében látványetetések, interaktív foglalkozások és színpadi műsorok várják a résztvevőket. A rendezvényen 1992 óta csaknem 200 000 fogyatékossággal élő gyermeket láttak vendégül. Változékony időre számíthatunk, ma a napsütés többször zavarják, majd megnövekvő gomoly felhők. Elszórtan alakulhat ki csak kisebb eső, zápor, az ország nagy részén száraz időre van kilátás. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, a legmelegebb órákban 20-27 fok várható, keleten mérhetjük majd a magasabb értékeket. Holnap többfelé párásan, ködösen indul a nap, viszont napközben csak átmenetileg növekedhet meg a felhőzet, 22-28 fok várható majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Kattanj ránk!
2: Kattanj ránk!
1: 96.4
2: Bass
1: FM.
2: Bass FM.
1: Rap,
2: Hip-Hop,
1: R&B.
2: Beste

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
1: Vasútbiztonsági videópályázatot hirdetnek diákoknak, lezárásokra kell készülni a fővárosban, marad a változékony idő. Demeter Dia vagyok. Vasútbiztonsági videópályázatot hirdetnek középiskolásoknak. A MÁV csoport és az Országos Baleset Megelőzési Bizottság felhívására november 27-ig jelentkezhetnek a diákok, egyénileg vagy csapatban. A cél, hogy a fiatalok a kisfilmekben saját nyelvükön hívják fel szüleik, társaik és a társadalom figyelmét a vasúti átjárók veszélyeire. A pályázat részletei a MÁV csoport honlapján érhetők el. A közleményben azt is kiemelik, hogy idén a gépkocsi vezetők figyelmetlensége miatt már 34 baleset történt vasúti átjáróban, ezekben 13-an vesztették életüket. A hibridek tartják legjobban az árukat a használt autópiacon. Évente átlagosan 5,7%-ot veszítenek értékükből, kevesebbet, mint bármely más hajtástípus. Közben egyre szűkül az olcsó kínálat. A KSH és a használt autó.hu augusztusi közös adataiból kiderült, a meghirdetett kocsik 35%-a került 2,5 millió forintnál kevesebbe. Az átlagár 5,5 millió forint körül maradt. Lezárásokra, forgalmi változásokra kell készülni az autómentes hétvége miatt Budapesten. A Kálvin tértől a Szabadsághíd budai hídfőjéig, a pesti alsó rakparton és most először a Műegyetem rakparton is több ezer látogatót várnak a környezettudatosságot és a fenntartható közlekedést népszerűsítő programokkal, közölte a BKK. A lezárások a közösségi közlekedést is érintik. Zajlik a denevérek párzási időszaka, a kutatók pedig ilyenkor keresik az eddig ismeretlen nászbarlangokat. Egy-egy ilyen helyen akár több ezer denevér is összegyűlhet, amelyek nagyobb távolságból is érkezhetnek. A különleges őszi időszakról Görföl Tamás denevérkutató beszélt rádiónknak.
2: Magyarországon jellemző, hogy csak néhány 10 vagy 1-200 kilométert mennek. Nyáron rovatbőség van az áttéri területeken, sok asszonyok a szülőkolóniákat, egyes fajok ott alkotják, majd utána például Gemencből, Mecsekbe vagy akár a Bakonyba is elmennek és az ottani barlangokban mászolnak. Ezen is dolgozunk, hogy minél több ilyen nászbarlangot ismerjünk, hogy aztán a védelmüket lehessen biztosítani.
1: Változóan felhős idő várható, több órás napsütéssel, kevés helyen lehet csak futózápor. A változó irányú szél mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 23 és 28 fok között alakul. Holnap többnyire napos időre van kilátás fátyol és gomoly felhők mellett, eső, zápor eső kevés helyen, főleg délnyugaton délen fordulhat elő. Az északi a szél mérsékelt marad, a hajnali 8-16 fokról napközben 24-29 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

hátra. A következő albumot a Mikulás bácsi hozta, 2019. december 6-án jelent meg a Please Excuse Me For Being Antisocial albumon egy gyémánt minősítésű dal, mindenhol szinte tarolt, első helyen blokkolt, jön Roddy Ricch, The Bop.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Lehet mondani, hogy Doja Cat a következő dallal igencsak beérezte a közönséget. Tulajdonképpen 3 év alatt 410 millió feletti megtekintés produkál, és ez folyamatosan növekszik. 23. augusztus 4-én droppolt, az egyik legnépszerűbb dalává avanzsált a következő alkotási a Doja Cat, és a Paint the Town Red, itt a 96.4 Beast FM-en.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. Hírek.
2: Kevesebben költöztek tavaly, kiderült, hol szeretnek legjobban tekerni a Balatonnál. Kevés helyen lehet csapadék. Demeter Dia vagyok. Csökkent a költözési kedv Magyarországon. Tavaly kevesebben váltottak hivatalosan lakcímet, mint egy évvel korábban, és 2015 óta csak 2023-ban mértek ennél alacsonyabb aktivitást. A Központi Statisztikai Hivatal szerint a megye határt átlépő mintegy 115 ezer ember csak nem fele Budapestre vagy Pest megyébe költözött. Utóbbi 26 ezer, a főváros pedig 25,5 ezer új lakót vonzott. A központi régión kívül Fejér, Györmoson, Sopron és Bács-Kiskun volt a legnépszerűbb célpont. Október 3-án kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyében zajlik majd az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki. Az érintett térségekben ez idő alatt ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben, közölte a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal. A tájékoztatás szerint idén 2 veszettség esetet mutattak ki. Felmérték, hol szeretnek a legjobban és hol a legkevésbé bringázni a kerékpárosok a Balaton körül. A Magyar Kerékpáros Klub 2 évente kéri ki a bringások véleményét a tó körüli útvonalról. Idén több ezer értékelés és 770 konkrét észrevétel érkezett. Az eredményekről Kádár Melindát, a Kerékpáros Klub szóvívőjét kérdeztük.
3: Óriási változás nem történt az elmúlt időszakban. A legrosszabb állapotú szakasznak fonyódot jelölték, viszont egy szakaszt sokkal jobbra értékelték, mint 2 évvel ezelőtt, ez pedig a Szigliget-Balaton-Ederics között is, amit a nyáron újítottak fel, nagyjából egy 3 kilométeres szakaszon. Pozitív fejlődés, de ez nagyon minimális ahhoz képest, hogy mire lenne szükség.
2: Mintegy 10 000 fogyatékossággal élő gyermeket és családtagjaikat várják jövő kedden a fővárosi állatkertbe. Az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 34. alkalommal rendezi meg a sérült gyermekek napját. Az esemény keretében látványetetések, interaktív foglalkozások és színpadi műsorok várják a résztvevőket. A rendezvényen 1992 óta csaknem 200 000 fogyatékossággal élő gyermeket láttak vendégül. Változékony időre számíthatunk, ma a napsütés többször zavarják, majd megnövekvő gomoly felhők. Elszórtan alakulhat ki csak kisebb eső, zápor, az ország nagy részén száraz időre van kilátás. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, a legmelegebb órákban 20-27 fok várható, keleten mérhetjük majd a magasabb értékeket. Holnap többfelé párásan, ködösen indul a nap, viszont napközben csak átmenetileg növekedhet meg a felhőzet, 22-28 fok várható majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.7 Bass FM, Rap, Hip-Hop, R&B. Eljött végre a péntek, sokunk kedvenc napja. Magyar vonallal fogunk tovább menni. Érkezik Diaz Menta, nagy sikerű lassú dala és a méreg.

0: közlekedés.
1: Mindenkinek nagyon kellemes napot és szuper reggelt kívánok. Árpi vagyok, már is mondom az infókat. Forgalmi rendváltozás nehezíti a haladás Budán a harmadik kerületben, a Rádlárokban. Ez az info mindenképpen fontos, hogyha itt van dolgotok. Érkezik Drake és az Iceman albumról egy vadonatúj dal, amely felrobbantotta az internetet. Jön a Sebeng. Itt a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Érkezik egy kiváló klubsláger, ezzel fogom nyitni a következő órát. A világban nagyon népszerű és több százmilliós ligában játszik már most, pedig alig több mint egy éve debütált. Érkezik Molié, Silent Eddie, Skilly Bank, Shenzié közöse és a Shake It To The Max Remix. Itt a 96.4 Biz FM-en. Már is mutatom, melyik dalról van szó.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Vasútbiztonsági videópályázatot hirdetnek diákoknak, lezárásokra kell készülni a fővárosban, marad a változékony idő. Demeter Dia vagyok. Vasútbiztonsági videópályázatot hirdetnek középiskolásoknak. A MÁV csoport és az Országos Baleset Megelőzési Bizottság felhívására november 27-ig jelentkezhetnek a diákok, egyénileg vagy csapatban. A cél, hogy a fiatalok a kisfilmekben saját nyelvükön hívják fel szüleik, társaik és a társadalom figyelmét a vasúti átjárók veszélyeire. A pályázat részletei a MÁV csoport honlapján érhetők el. A közleményben azt is kiemelik, hogy idén a gépkocsi vezetők figyelmetlensége miatt már 34 baleset történt vasúti átjáróban, ezekben 13-an vesztették életüket. A hibridek tartják legjobban az árukat a használt autópiacon. Évente átlagosan 5,7%-ot veszítenek értékükből, kevesebbet, mint bármely más hajtástípus. Közben egyre szűkül az olcsó kínálat. A KSH és a használtautó.hu augusztusi közös adataiból kiderült, a meghirdetett kocsik 35%-a került 2,5 millió forintnál kevesebbe. Az átlagár 5,5 millió forint körül maradt. Lezárásokra, forgalmi változásokra kell készülni az autómentes hétvége miatt Budapesten. A Kálvin tértől a Szabadság híd budai hídfőjéig, a pesti alsó rakparton és most először a Műegyetem rakparton is több ezer látogatót várnak a környezettudatosságot és a fenntartható közlekedést népszerűsítő programokkal, közölte a BKK. A lezárások a közösségi közlekedést is érintik. Zajlik a denevérek párzási időszaka, a kutatók pedig ilyenkor keresik az eddig ismeretlen nászbarlangokat. Egy-egy ilyen helyen akár több ezer denevér is összegyűlhet, amelyek nagyobb távolságban is érkezhetnek. A különleges őszi időszakról Görföl Tamás denevérkutató beszélt rádiónknak.
2: Magyarországon jellemző, hogy csak néhány 10 vagy 1-200 kilométert mennek. Nyáron rovatbőség van az áttéri területeken, sokat szúnyog, ha szülőkolóniákat egyes fajok ott alkotják, majd utána például Gemencből, Mecsekbe vagy akár a Bakonyba is elmennek, és az ottani barlangokban nászolnak. Ezen is dolgozunk, hogy minél több ilyen nászbarlangot ismerjünk, hogy aztán a védelmüket lehessen biztosítani.
1: Változóan felhős idő várható, több órás napsütéssel, kevés helyen lehet csak futózápor. A változó irányú szél mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 23 és 28 fok között alakul. Holnap többnyire napos időre van kilátás fátyol és gomoly felhők mellett, eső, zápor, eső kevés helyen, főleg délnyugaton, délen fordulhat elő. Az északi a szél mérsékelt marad, a hajnali 8-16 fokról napközben 24-29 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

90 dB FM, Rap Hip Hop R&B, egy nagyon szuper hazai dalat fogunk tovább vágtatni. Jön Vizsi részműves közöse,

0: Pénzközlekedés.
1: Parádés péntek reggelt és óvatos vezetést egész napra. Árpi vagyok, már is mondom mellé az infókat. Időszakos sávlezárás nehezíti a haladást a 14. kerületben, Zuglóban, a Kacsó-Pongrász úton. Ha itt van dolgotok, ez az info jól jön. Érkezik a rap egyik királya, Eminem és a Houdini. Itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop
1: R&B. Érkezik nálunk Juhász Márton, vagyis Jude Law, és egy olyan felvétel, amelyben Galla Miklós mondta ugye az intrót, ez nem más, mint a Sötét. Úgyhogy ezt pörög itt a 96.4 Biz FM-en.
2: Mikor a sötét a szál, a szíve fáj, ahogy viszi a Dunának a muta kamu hádát.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
3: 5%-ra csökkent a tűzifa áfája, hétvégén rendezik a kulturális örökség napjait, mérsékelt marad a szél. Demeter Dia vagyok. 5%-ra csökkent a tűzifa áfája. A kedvezményes adókulcs szeptember 15-től a hasáb, a tuskó, rőzse vagy kötek formájában árult tűzifára, valamint a fűtési célú pelletre és briketre is vonatkozik. A termék besorolásánál az elnevezés mellett a vámtarifaszám is számít. A Nemzeti Adó és Vámhivatal részletes tájékoztatót tett közzé honlapján arról, mely termékeknél és milyen feltételekkel alkalmazható az alacsonyabb áfa. Országszerte mintegy 500 rendezvény várja az érdeklődőket a hétvégén a Kulturális Örökség napjai rendezvénysorozat keretében. A kétnapos eseményen templomok, kastélyok, múzeumok, tájházak, kertek és más különleges örökségi helyszínek várják a látogatókat. Számos ritkán látogatható épület is megnyitja kapuit a nagy közönség előtt, mások mellett a Sándor Palota vagy a Magyar Államkincstár is. A programsorozat honlapján minden részlet elérhető. Továbbra sem enyhül az asszály az Alföldön, közölte a Hungaromet. A múlt heti eső főként a Dunántúl nyugati részén javított a talaj állapotán, keleten azonban alig hullott csapadék. Az Alföld nagy részén a legsúlyosabb mezőgazdasági asszály van. Ezt a növények is megsínylik, a kukorica és a napraforgó jellemzően teljesen elszáradt. Ma ismét benépesül a fővárosban a Merkapt sportközpont. Két napon át a mozgásé és a zenéjé lesz a főszerep. A budapesti sportág és hangszerválasztóra az ország számos pontjáról várják a gyerekeket. Az első nap elsősorban az iskolai osztályok, szombaton pedig a családok élvezhetik a sportfesztivál hangulatát. A rendezvényről Kis Gergely kommunikációs igazgató beszélt.
4: Ingyenes rendezvény, több órán keresztül felhőtlen szórakozás a gyereknek, kipróbálni sportágokat, nyereményjátékokba részt venni, minikoncerteket meghallgatni, kipróbálni különböző hangszereket és sportágokat, sportági bemutatókat megnézni, nagy színpadon találkozni bajnokokkal. Szóval mindig történik valami, bemutatók, edukálás, egy nagyon kerek program, és az állandóság egy nagyon fontos fegyverünk szerintem, itt van a sportágválasztón és nagy hangszerválasztón.
3: Változékony időre számíthatunk, ma a napsütés többször zavarják, majd megnövekvő gomoly felhők. Elszórtan alakulhat ki csak kisebb eső, zápor, az ország nagy részén száraz időre van kilátás. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, a legmelegebb órákban 20-27 fok várható, keleten mérhetjük majd a magasabb értékeket. Holnap többfelé párásan, ködösen indul a nap, viszont napközben csak átmenetileg növekedhet meg a felhőzet, 22-28 fok várható majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 96.4 Rap Hip Hop.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: Pár utcához. Itt van dolgotok, ez az info. Mindenképpen jól jön. Érkezik SM Curtis vonala, feldobott érme. Itt a 96.4 Base FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: Hip Hop.
1: R&B.
0: Bass FM.
2: Jó, a tesóm kérdezi, hogy hova mész. Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip hop.
1: Az öreg Ábel a rengetegben ki tudja választani azt, hogy kivel kell jó dalokat csinálni. Ugye ez az igazi neve alapvetően The Weeknd-nek, és ő pontosan tudja, hogy Madonna a dal elkészülésekor 62 évesen is Madonna, és sokan felkapják rá a fejüket. Kiegészülve Playboy Carlival összerakta 2021-ben egy igaslágert, amely azóta is hasít. Jön nálunk a Popular. Már is mutatom, hogy miről van szó.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
2: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
3: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
4: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
5: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki. Részletekért irány a pizzami.hu.
6: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
7: Csökkent a költözési kedv Magyarországon, hamarosan indul az őszi róka vakcinázás, változóan felhős idő várható. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Csökkent a költözési kedv Magyarországon, tavaly kevesebben váltottak hivatalosan lakcímet, mint egy évvel korábban, és 2015 óta csak 2023-ban mértek ennél alacsonyabb aktivitást. A Központi Statisztikai Hivatal szerint a megye határt átlépő mintegy 115 ezer ember csaknem fele Budapestre vagy Pest megyébe költözött. Utóbbi 26 ezer, a főváros pedig 25 és fél ezer új lakót vonzott. A központi régión kívül Fejér, Györmoson, Sopron és Bács-Kiskun volt a legnépszerűbb célpont. Október 3-án kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyében zajlik majd az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki. Az érintett térségekben ez idő alatt ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben, közölte a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal. A tájékoztatás szerint idén két veszettség esetet mutattak ki. Felmérték, hol szeretnek a legjobban és hol a legkevésbé bringázni a kerékpárosok a Balaton körül. A Magyar Kerékpáros Klub két évente kéri ki a bringások véleményét a tó körüli útvonalról. Idén több ezer értékelés és 770 konkrét észrevétel érkezett. Az eredményekről Kádár Melindát, a Kerékpáros Klub szóvívőjét kérdeztük.
8: Óriási változás nem történt az elmúlt időszakban. A legrosszabb állapotú szakasznak fonyódot jelölték, viszont egy szakasz sokkal jobbra értékelték, mint két évvel ezelőtt, ez pedig a Szigliget-Balaton-Ederics közötti, amit a nyáron újítottak fel, nagyjából egy 3 kilométeres szakaszon. Pozitív fejlődés, de ez nagyon minimális ahhoz képest, hogy mire lenne szükség.
7: Mintegy 10 000 fogyatékossággal élő gyermeket és családtagjaikat várják jövő kedden a fővárosi állatkertbe. Az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 34. alkalommal rendezi meg a sérült gyermekek napját. Az esemény keretében látványetetések, interaktív foglalkozások és színpadi műsorok várják a résztvevőket. A rendezvényen 1992 óta csaknem 200 ezer fogyatékossággal élő gyermeket láttak vendégül. Változékony időre számíthatunk, ma a napsütés többször zavarják majd megnövekvő gomoly felhők, elszórtan alakulhat ki csak kisebb eső, zápor, az ország nagy részén száraz időre van kilátás, a légmozgás gyenge, mérsékelt marad, a legmelegebb órákban 20-27 fok várható, keleten mérhetjük majd a magasabb értékeket. Holnap többfelé párásan, ködösen indul a nap, viszont napközben csak átmenetileg növekedhet meg a felhőzet, 22-28 fok várható majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96 év Bassa FM, Rap Hip Hop R&B, pompázatos péntek reggelt és szuper napot mindenkinek. A mikrofonnál RP, egy hazai ifjú párossal fogunk tovább menni. Érkezik nálunk Bruno és Spak duója, és egy kicsit elborult témavilág szöveggel jön a Paranoiás. Itt a kedvenc rádiótokban.

Bár a nyár már elmúlt, azért a szívünkben a következő dal bármikor vissza tudja hozni. Azért a 42 fokhoz képest a mostani 20-22 azért elfogadhatóbb. Jön a Backpack, itt a 96 Base FM-en. Na check!

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Azt nem lehet mondani, hogy Burna bácsi nem kezdte erősen a bemutatkozást a 2023-as albumával. A World Digital Song eladásokban a Billboard listán a 7. helyet ért el, a UK Afrobeatsben az 1. helyet kaparintotta meg, és saját hazájában, Nigériában 4-szeres platináig jutott, az Egyesült Államokban így is besöpört egy aranyat, ami hamarosan platinává érik. Érkezik nálunk Burna Boy és a City Boys. Azonnal mutatom, hogy melyik finomságról van szó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: A hibrid autók tartják legjobban az árukat, zajlik a denevérek násza. Napos felhős idő lesz ma. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Vasút biztonsági videópályázatot hirdetnek középiskolásoknak. A MÁV csoport és az Országos Baleset Megelőzési Bizottság felhívására november 27-ig jelentkezhetnek a diákok, egyénileg vagy csapatban. A cél, hogy a fiatalok a kisfilmekben saját nyelvükön hívják fel szüleik, társaik és a társadalom figyelmét a vasúti átjárók veszélyeire. A pályázat részletei a MÁV csoport honlapján érhetők el. A közleményben azt is kiemelik, hogy idén a gépkocsi vezetők figyelmetlensége miatt már 34 baleset történt vasúti átjáróban, ezekben 13-an vesztették életüket. A hibridek tartják legjobban az árukat a használt autópiacon. Évente átlagosan 5,7%-ot veszítenek értékükből, kevesebbet, mint bármely más hajtástípus. Közben egyre szűkül az olcsó kínálat. A KSH és a használtautó.hu augusztusig közös adataiból kiderült, a megkérdetett kocsik 35%-a került 2,5 millió forintnál kevesebbe. Az átlagár 5,5 millió forint körül maradt. Lezárásokra, forgalmi változásokra kell készülni az autómentes hétvége miatt Budapesten. A Kálvin tértől a Szabadsághíd budai hídfőjéig, a pesti alsó rakparton és most először a Műegyetem rakparton is több ezer látogatót várnak a környezettudatosságot és a fenntartható közlekedést népszerűsítő programokkal, közölte a BKK. A lezárások a közösségi közlekedést is érintik. Zajlik a denevérek párzási időszaka, a kutatók pedig ilyenkor keresik az eddig ismeretlen nászbarlangokat. Egy-egy ilyen helyen akár több ezer denevér is összegyűlhet, amelyek nagyobb távolságból is érkezhetnek. A különleges őszi időszakról Görföl Tamás denevérkutató beszélt rádiónknak.
3: Magyarországon jellemző, hogy csak néhány 10 vagy 1-200 kilométert mennek. Nyáron rovatbőség van az áttéri területeken, sok asszonyok a szülőkolóniákat, egyes fajok ott alkotják, majd utána például Gemencből, Mecsekbe, vagy akár a Bakonyba is elmennek, és az ottani barlangokban mászolnak. Ezen is dolgozunk, hogy minél több ilyen nászbarlangot ismerjünk, hogy aztán a védelmüket lehessen biztosítani.
2: Változóan felhős idő várható, több órás napsütéssel, kevés helyen lehet csak futózápor. A változó irányú szél mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 23 és 28 fok között alakul. Holnap többnyire napos időre van kilátás fátyol és gomoly felhők mellett, eső, zápor eső kevés helyen, főleg délnyugaton délen fordulhat elő. Az északi a szél mérsékelt marad, a hajnali 8-16 fokról napközben 24-29 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: yeke, dama, o yeke, tello, o yeke, towo, o yeke, o yeke, e o yeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly.
2: 96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Érkezik egy jó kis hazai dal, a nyáron elég sok helyen pörgött, nyilván nem véletlenül. Jön BSV, Nagy Bogi közöse, Always Be Mine, itt a 96.4 Bass FM.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Sziasztok, Árpi vagyok. Érkeznek a szürke lányok barna bőrrel, egy kiváló videóklippel, amiben rengeteg bulizás van, érdemes megnézni ezt is. Érkezik Glorilla, Megan Thee Stallion és a

0: szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
2: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
3: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
4: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
5: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. Aqua Boost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. Aqua Boost.
6: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
7: 5%-ra csökkent a tűzifa áfája, továbbra sem enyhül az asztály, kezdődik a sportág és hangszerválasztó. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. 5%-ra csökkent a tűzifa áfája. A kedvezményes adókulcs szeptember 15-től a hasáb, a tuskó, rőzse vagy kötek formájában árult tűzifára, valamint a fűtési célú pelletre és briketre is vonatkozik. A termék besorolásánál az elnevezés mellett a vámtarifaszám is számít. A Nemzeti Adó és Vámhivatal részletes tájékoztatót tett közzé honlapján arról, mely termékeknél és milyen feltételekkel alkalmazható az alacsonyabb áfa. Országszerte mintegy 500 rendezvény várja az érdeklődőket a hétvégén a Kulturális Örökség napjai rendezvénysorozat keretében. A kétnapos eseményen templomok, kastélyok, múzeumok, tájházak, kertek és más különleges örökségi helyszínek várják a látogatókat. Számos ritkán látogatható épület is megnyitja kapuit a nagy közönség előtt, mások mellett a Sándor Palota vagy a Magyar Államkincstár is. A programsorozat honlapján minden részlet elérhető. Továbbra sem enyhül az asztály az Alföldön, közölte a Hungaromet. A múlt heti eső főként a Dunántúl nyugati részén javított a talaj állapotán, keleten azonban alig hullott csapadék. Az Alföld nagy részén a legsúlyosabb mezőgazdasági asztály van. Ezt a növények is megsínylik, a kukorica és a napraforgó jellemzően teljesen elszáradt. Ma ismét benépesül a fővárosban a Merkapt sportközpont. Két napon át a mozgásé és a zenéé lesz a főszerep. A budapesti sportág és hangszerválasztóra az ország számos pontjáról várják a gyerekeket. Az első nap elsősorban az iskolai osztályok, szombaton pedig a családok élvezhetik a sportfesztivál hangulatát. A rendezvényről Kis Gergely kommunikációs igazgató beszélt.
8: Ingyenes rendezvény, több órán keresztül felhőtlen szórakozás a gyereknek kipróbálni sportágokat, nyereményjátékokba részt venni, mini koncerteket meghallgatni, kipróbálni különböző hangszereket és sportágokat, sportági bemutatókat megnézni, nagy színpadon találkozni bajnokokkal. Szóval mindig történik valami, bemutatók, edukálás, egy nagyon kerek program, és az állandóság egy nagyon fontos fegyverünk szerintem, itt van a sportágválasztón és nagy hangszerválasztón.
7: Változékony időre számíthatunk, ma a napsütés többször zavarják, majd megnövekvő gomoly felhők. Elszórtan alakulhat ki csak kisebb eső, zápor, az ország nagy részén száraz időre van kilátás. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, a legmelegebb órákban 20-27 fok várható, keleten mérhetjük majd a magasabb értékeket. Holnap többfelé párásan, ködösen indul a nap, viszont napközben csak átmenetileg növekedhet meg a felhőzet, 22-28 fok várható majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

90 BSFM, Rap Hip Hop R&B, mindenkinek parádés pénteket. A mikrofonnál RP, telefon, Viber 0620 96 4 99 99. Ide tudtok üzenni nekünk. Érkezik Chris Brown Tyga gigaslágere, amely rombolt a megjelenés évében. Dübörög az éj, jó!

2026. május 15-én jelent meg a világhálón az Iceman című stúdióalbumon a She Bang, amely a Billboard 60 listán a negyedik helyig menetelt. Jön Drake-től ez a szuper dal.

Az igazi old school R&B zenék csak itt. 96.4 Bass FM. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

2024. február 9-én jelent meg az Itang Itang című mixtépen a következő dal, amely nagyon nagyot menetelt, egészen a 28. helyig jutott a Billboard Hot 100 listáján, ami igen komoly elismerés. A zenei alapról néhány szó, egy lüktető hamisítatlan memphisi rap és crank stílus alap összeötvözése, többek között Go Grizzly és Lil Ronnie produceri munkájának hála. Egyébként a dal refrénje a legendás memphisi hip-hop ikon Juicy J ismert Yeah-ho szlogenjét idézi. Én már a vele búcsúzom, hétvégén is várok mindenkit tengermész szeretete reggaltól 10-ig, ha nem akkor hétfőn. Young Glorilla, Yeah Glow, amíg

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Jude Law is Hometownban forgatott, úgyhogy el lehet mondani, hogy Mezőzombor for főváros, és hát gyakorlatilag tiszteletét fejezi ki szülővárosának. Szerintem a klip sem utolsó, hogyha megnézitek, akkor mindenre fény derül. Jön nálunk tehát Juhász Marci, Jude Law, és tőle is a Sötét. Itt a 96.4 Beast FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
2: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
3: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
4: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
5: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
6: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz, mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
7: Kiságy, babakocsi, babaszoba.
8: Minden kész.
7: És a szülészet? Azt már kiválasztottad?
9: Olyan helyet szeretnék, ahol a kisbabámmal a legnagyobb biztonságban vagyunk.
10: A Triton Life szülészetén emelt szintű koraszülött és újszülött intenzív háttér áll rendelkezésre. Biztonság már az első pillanattól. Triton Life, ahol a család születik.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
11: Kevesebben költöztek tavaly, kiderült, hol szeretnek legjobban tekerni a Balatonnál. Kevés helyen lehet csapadék. Demeterdia vagyok. Csökkent a költözési kedv Magyarországon. Tavaly kevesebben váltottak hivatalosan lakcímet, mint egy évvel korábban, és 2015 óta csak 2023-ban mértek ennél alacsonyabb aktivitást. A Központi Statisztikai Hivatal szerint a megye határt átlépő mintegy 115 ezer ember csaknem fele Budapestre vagy Pest megyébe költözött. Utóbbi 26 ezer, a főváros pedig 25,5 ezer új lakót vonzott. A központi régión kívül Fejér, Győr-Moson, Sopron és Bács-Kiskun volt a legnépszerűbb célpont. Október 3-án kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyében zajlik majd az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki. Az érintett térségekben ez idő alatt ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben, közölte a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal. A tájékoztatás szerint idén két veszettség esetet mutattak ki. Felmérték, hol szeretnek a legjobban és hol a legkevésbé bringázni a kerékpárosok a Balaton körül. A Magyar Kerékpáros Klub két évente kéri ki a bringások véleményét a tó körüli útvonalról. Idén több ezer értékelés és 770 konkrét észrevétel érkezett. Az eredményekről Kádár Melindát, a Kerékpáros Klub szóvívőjét kérdeztük.
12: Óriási változás nem történt az elmúlt időszakban. A legrosszabb állapotú szakasznak fonyódot jelölték, viszont egy szakasz sokkal jobbra értékelték, mint két évvel ezelőtt, ez pedig a Szigliget-Balaton-Ederics között is, amit a nyáron újítottak fel, nagyjából egy 3 kilométeres szakaszon. Pozitív fejlődés, de ez nagyon minimális ahhoz képest, hogy mire lenne szükség.
11: Mintegy 10 000 fogyatékossággal élő gyermeket és családtagjaikat várják jövő kedden a fővárosi állatkertbe. Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 34. alkalommal rendezi meg a sérült gyermekek napját. Az esemény keretében látványetetések, interaktív foglalkozások és színpadi műsorok várják a résztvevőket. A rendezvényen 1992 óta csaknem 200 000 fogyatékossággal élő gyermeket láttak vendégül. Változékony időre számíthatunk, ma a napsütés többször zavarják, majd megnövekvő gomoly felhők. Elszórtan alakulhat ki csak kisebb eső, zápor, az ország nagy részén száraz időre van kilátás. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, a legmelegebb órákban 20-27 fok várható, keleten mérhetjük majd a magasabb értékeket. Holnap többfelé párásan, ködösen indul a nap, viszont napközben csak átmenetileg növekedhet meg a felhőzet, 22-28 fok várható majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: Ladies and gentlemen!

0: Oh, that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing.
0: What's up now, nigga?
2: Base FM. 96.4 Base FM.
3: Pontosan kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: egy láncon vagy.
1: 96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B, ahányféle szakítás, annyiféle megközelítés. Érkezik Post Malone, aki nem a visszakönyörgős típus, hanem inkább az az önállító, hogy én már rég túl vagyok rajtad. Itt a Bass & Bettanál.

0: a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok, Bitty Bandit, a Bina Biszki csempész. Sose tudod, hogy ki van vele?

0: 96.1 Bass FM, Rapipap R&B, előrehozzuk a hétvégét a következő órában is. Női fronton is erősítjük a bass-es előadókat. Érkezik majd a Jokert, az Agora Hills-zel, gyertek ti is minél többen.
1: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
2: Ritmust váltunk! Felpörgünk! Életmód, talkshow, zene, közélet! Még több izgalom, még több sport! Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
3: Anya, megint fáj a hasam.
4: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikids segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikids vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
5: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. AquaBoost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. AquaBoost.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak

96.1 Bass FM, Rappi Peppe R&B. Mit szólnátok egy dalhoz a Billboard Hot 100 legelejéről? Konkrétan az első helyig tornázta fel Polo G a Rapstart, ezt szól a kedvenc rádiótokban.

Minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz, tudod, hogy kevés. Nekem ez a 24 óra ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

96.4 Base FM.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Van az a kapcsolat, amikor papíron már véged, de a telefonod valahogy még mindig tudja, hogy ő az első, akit felhívnál. Nektek ki? Itt a 4 Human utol.

legnagyobb tereket teszik rád. Mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is úgy tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mint olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: 96.4 Pulse FM, Rap Hip Hop R&B, ezt Travis Scott és Kendrick Lamar számot még a Grammy sem tudta teljesen ignorálni. A dal több mint 4 évvel a megjelenése után kapott platina minősítést, aztán végül Travis egyik legnagyobb slágere lett, és az egészben az a szép, hogy nincs benne költői túlzás, konkrétan Liga Bőr, itt a Pulse on a Goosebumps. 7:30 in
1: I get those goosebumps every time.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Hozzátok meg velünk a napotok különlegesen jó, vagy akár rossz pontjait a 0620-96-499-99-en, de hát a hétvégébe tekintve inkább a pozitív érzésekre koncentráljunk, és a legjobb észre zenékre itt lesz Dash, Young, Fájazi és a Bakba.
2: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
2: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
4: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. Aqua Boost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. Aqua Boost.
5: Majd elmúlik.
6: Ezt mondtad múlt héten is.
5: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
6: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseink gyorsan, elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
7: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Ladies and gentlemen!

0: 96.4 BSFM. Run.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

96.4 Bills FM, Repibe per NBA, persze szeptember újra vissza a rendszerekhez, de ennél a dalnál már az első hangokkal kiderül, hogy itt nem a visszafogott életmódról lesz szó. Post Malone és 21 Savage és a Rockstar.

helyet kérek. Megtanultam gyerekkoromban a telep méreg. Te leszel a testi, pedig hogyha leszek lélek. Vajon mit mondana anya, hogyha itt az, aki lenne? Felemelne a szarból és szépen hazacipelne. És megalkotnánk a világunkat valami erre. Amíg itt vagyok, anya, addig a távolba köves, kérlek, úgy bekölelnélek. De én felhúzom a cipőm, hogy elmenjek, és visszahozzam a kötek pénzem.

0: doctor, I need another prescription. Damn, I done spilled my drink.
1: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
2: R&B. Ha már érzitek magatokban a hétvégét, akkor 10 per 10, ha pedig nem, akkor is a legjobb helyen jártok. Ez a Biz, én Faragó Janka vagyok, és kettőig miénk a terep, Pifuval és Marics Betivel, ez a Schwindler.
3: Itt egyet ütök egy csapásra, mindig tilosban jár, tudod, ilyen egy Schwindler.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 96.4 Bass FM, Refipap R&B, a Weekend Starbaja után Belano is előrukolt a sajátjával, ami nagyjából annyit tesz, hogy csillagnak lenni szép dolog, csak valakinek közben le is kell oltani a lámpát. Erre a szerepre pedig mindig akad jelentkező, itt a Bass FM-en.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Base FM 96.4 Base FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legtöbb

96.1 Bélsz a Femre, Pipa PRMB egy igazi programtámogató hétvége lesz. Csekkoltam az időjárást, és ez a 27-28 fok napsütés, nagyon pici szél, és egy-két felhő, csak hogy ne unjuk el. Betonfi és a Dohány volt. Dohány volt.

96.4 Bills FM, Rap-Hip-Hop R&B, vagy az FMS, vagy az online lendületen maradjatok. www.bills.fm.hu, Dash Young Fly és az Umama érkezik.

0: 96.4 Bész FM, Repkivel PRMB, engem Faraguljon Kának hívnak, és nagyon köszi, hogy jöttetek velem egész héten. Én már a hétvégi pihenésbe lépek át, a következő órát pedig Breda Biával élvezhetitek. Hajrá nektek vele együtt, itt lesz Manu és a Need You. I need you right now.
1: Műsorajánló.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Egyből bele is csapunk, old school vibe-okkal megyünk tovább, Snow-tól az Informer.

Maria felejtett. Hey. Engem szidni mostanában divatlám. Ha. Mégis itt vagyok, még mindig, hogy vége lenne, vitatnám. Okay. Hallom az ex-szám. Ó, de ki van rám? Hey.

0: éjjel felejtel.
1: 96 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Ki gondolta volna, hogy a 2026-os év lesz az, amikor Jay-Z és Kanye West is turnézik. Eszméletlen vendégszereplők vannak a koncertjeiken, de sajnos egymásén még nem jelentek meg. Ez tőlük az In Paris, a 90.

96 Base FM, rap, hip-hop, R&B. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620-99-99-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni. Megtaláltok minket a social médiában is, Facebookon és Instán is, Base FM Hungary néven. De vissza a zenéhez, méghozzá hazai vizeken, Bongor és az oxigénhiány pörög.

0: 94 BFM, Rap Hip Hop, R&B. Most figyeljetek, micsoda menő zenével zárjuk ezt az órát. Érkezik hozzánk Eminem, eztől a Lose Yourself, úgyhogy hangot fel, itt a Bészen.
1: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured,

96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B. A hip-hop történetének leghíresebb kiadatlan albuma, a Detox, Dr. Dre nevéhez fűződik. Több mint egy évtizedig dolgozott rajta, dalok százait rögzítette hozzá, de végül sohasem adta ki hivatalosan. Viszont olyan menő dolgokat droppolt, mint például a The Next Episode Snoop Dogg-gal közösen. Pörögi

96.4 BFM, Red Hip-Hop, R&B. Travis Scott-tal és a Highest in the Room-mal megyünk tovább, ami hatalmasat ment. Azonnal az első helyen debütált a Billboard Hot 100-on. Pörög is a dal, itt a 96.4-en.

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani. És csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani héznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani héz.

az igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM. West to the east side.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Olyan menő trackeket is hozok, mint a Gold Digger, Kanye West-től és Jamie Foxx-tól, itt a B-szen. She take my money, well I'm in need. Yes, it's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger, way over time.

0: hip hop.
1: I've seen the devil dance sunset in every place.

98.4 Beast FM, Rap Hip Hop, R&B. Ne felejtjétek, nem csak FM-en, online is tudtok minket hallgatni a megújult weboldalunkon, a Beast FM Hungary-n, hogy ne maradjatok le az olyan dalokról, mint például Tidenitől a Vidéki Csajci.

0: caught in the ocean.
1: Bészközlekedés.
2: 96 Bész FM, Red Hip Hop, R&B. Nór írta meg, hogy a nyugati téri felüljáró teljesen beállt, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Köszönjük szépen az infót, cserébe küldöm neked a BSV-től a szavak nélkült. Itt a 96.4-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 FM, rap, hip-hop, R&B. Burna Boy nem csak fellép foci mérkőzéseken, hanem nagyon szereti nézni is őket. Egy interjúban elárulta, hogy abba viszont nem megy bele, hogy válasszon Ronaldo vagy Messi közül. Érkezik tőle a City Boys a 96.4-en.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna uck me, you understand?

0: szólok.
1: Ez így nem mehet tovább.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Azonnal folytatjuk, méghozzá Doja Cattel, akiről az a pletyka járja, hogy új albumot készíthet a háttérben. Nem sokára pörög tőle az Agora Hills, itt a Vissen.
0: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
2: Chill van, bro. Épül a győztes járgány.
3: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
4: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
5: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. AquaBoost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. AquaBoost.
6: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 96.7 BFM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Ők pedig The Baby és Roddy Ricch. Ezt tőlük a Rockstar a 96.4-en.
1: I pull up, like, how you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up, set for the kitchen, let's go.

0: Pénzközlekedés.
1: 96.4 Bass FM, Red Hip Hop, R&B. Erős a forgalom a 13. kerületben a Szent István körúton, úgyhogy ha tehetitek, választhatok más útvonalat, és hogyha éppen dobóban ültök, sok-sok kitartást kívánok. Ehhez küldöm a BSV és Nagybogi közösét. Always be mine, a Bass-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.4 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Mindig azt mondom, hogy a Sziko Mód egy zenei hibrid, mert tulajdonképpen három dal egy trackben. Mutatom is, hogy miről beszélek. Travis Scott és Drake érkezik, itt a

Csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára bármi jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop.
1: Én Brida Bia vagyok, aki most elköszön tőletek, mert Revolution érkezik hozzátok. Dessel és a Winnie Pooh-val indít majd, itt a 96.4 Beats FM-en.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
2: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
3: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
0: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
4: Anya, megint fáj a hasam.
5: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
6: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12

96-ig BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Üdv mindenkinek, péntek lévén gyertek velünk egészen éjfélig. Indul majd a Superfly Radio Show a Mix műsor 8 órától, de addig még jó pár zene le fog csengeni, úgy mint ez a kiváló Drake song itt a BSFM-en, na gyerünk!

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 7. kerületben, méghozzá Verseny utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Beethoven-val. Tőle is szóljon Angyalok című dala, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620-964-99-99.
2: Néha félek, félevő kanány élesztő por a lélek. Gyerekek, akik hallgatnak, minkor a vének.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, kapaszkodjatok, felpörgetjük a hangulatot, Shensi a Bossa című dala után ugyanis érkezik a kanadai superstar The Weeknd, ez pedig Blinding Light című dala, itt a Bass FM-en, na gyerünk!

0: földre, én meg beasszok a zöldre.
1: Tudom, probléma vagyok, de ők nem tudnak megoldani a tüzet, ami benne még nem tudják eloltani.
2: Ne állj meg, a zene sem fog.
3: Rap,
2: hip-hop, R&B.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Én pedig Revolution vagyok, már is gurulunk tovább egy nagyon-nagyon szuper magyar kollabbal. Érkezik a folytatásban VZ és Rézműves Várj meg című dala. Már mutatom is, mivel megyünk tovább.
2: Várj meg, ne siess kérlek, várj meg, ne játsz az eszedet, fúj hozzám, valamikor már szólj hozzám.
0: Műsorajánló.

0: szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Majd elmúlik.
2: Ezt mondtad múlt héten is.
1: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
2: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseink gyorsan elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
3: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
4: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
5: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
6: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
7: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Gurulunk is tovább, gyertek velünk péntek lévén egészen éjfélig. 8 órától indul a Superfly Radio Show, a 96.1 Bass FM hivatalos mix műsora, ahol is a lemezjátszók mögött 10 és 11 óra között vendégem DJ Nash, 11 és éjfél között, mint minden pénteken pedig DJ Venom. Most pedig a gyönyörű Tylával megyünk tovább, akit annak idején Water című dalával ismertünk meg. Most jön egy másik gyöngyszem, ez a Push.

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárás a 13. kerületben, méghozzá Katona József utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót. Cserébe egy kiváló magyar dalt küldök nektek. Érkezik Jude Law, Tőle is Sötét című dala. Itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620-96-4-99-99.
2: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

96.1 BSFM Rap Hip Hop R&B. Mindennek ára van, és ezt nagyon jól tudja az ifjú titán Morioness, aki írt erről egy dalt, aminek a címe Ez az ára. Ez következik itt most a kedvenc rádiótokban.

94 Bass FM, Rappi Hop R&B, kapaszkodjatok, 8 órától indul a Superfly Radio Show, indul a Mix műsor, várt titeket DJ Nes, DJ Venom, és jó magam Revolution egészen éjfélig a legjobb zenékkel. Okay.

96.4 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is elemez játszunk mögött, mint minden pénteken 8 és 10 között, jó magam, Revolution. Vendégeim 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom, most pedig Buster MC és Coil Ray, és az a bizonyos Players Remix itt a Base FM-en, na gyerünk!

96.4 Base of M Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is elmez játszunk mögött jó magam DJ Revolution, mint minden pénteken. Péntek esti házigazdaként 8 és 10 között egy két órás mixel jövök nektek, utána pedig 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom a vendégem, most pedig Kevin Harris, Frank Ocean és Migoszék, ez pedig a Slide, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Base of M-en, a Superfly Radio Show-ban.

96.4 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Base FM-en. Jó magam, DJ Revolution, 8 és 10 között egy 2 órás szettel jövök nektek. 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom a vendégem, és ez minden pénteken így is van. Egy hatalmas visszatérővel, Didivel, és tőle is a Hello Good Morning-a pörgünk tovább. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Base FM-en. Na gyerünk, hangerőt fel!

0: és Rio, és az a bizonyos No Place for Love itt a Bass FM-en.
1: Welcome to CQ. D-Nice.

96.4 Base FM Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, mint minden pénteken a lemezjátszó mögött. 8 és 10 között jó magam, DJ Revolution, én vagyok a pénteki házigazda. Jönnek vendégeim is, DJ Nash 10-től, DJ Venom pedig 11 és

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak.

96 Base FM Rap, Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, jó magam DJ Revolution, a péntek esti házigazda, egészen éjfélig veletek leszek, jönnek majd vendégem is 10 órától DJ Nes, 11 órától pedig DJ Venom, most pedig a gyönyörű Aya Nakamura-val és a Chargával indulunk meg, itt a kedvenc rádiótokban a 96 Base FM-en a Superfly-ban.

96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszónk mögött jó magam DJ Revolution, én vagyok a péntek esti házigazda, és így is van ez minden pénteken, 8 órakor elindulunk, egészen éjfélig meg sem állunk, 10 órától ugye jön velem DJ Nash, és 11 órától pedig a vendégem, mint minden pénteken, DJ Venom, igen, őt a halott pénzből jól ismerhetitek, gurulunk is tovább, nincs megállás, DJ Snake, Selena Gomez, Cardi B, Ozuna, ez pedig a Taki Taki, itt a 96.1 Bass FM-en.

96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t hallhatjátok. Jó magam DJ Revolution, a péntek esti házigazda. Nincs megállás, gurulunk is tovább 8 és 10 között, mint minden pénteken. Egyedül zenélek nektek, 10-től DJ Nes, 11-től pedig DJ Venom lesz a vendégem. Chris Brown-nal, illetve Tigával is a Halet, mivel gurulunk tovább. Utána egy jó kis Tiny Tempo, Jazz Glyn és a Not Letting Go. Hangerő felsrácok, ez a 96.4 Bass FM és ez a Superfly.

0: Most egy picit leállunk, de ne szívd fel magad. A Superfly már is folytatódik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: 96.1 Beast FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show folytatását hallhatjátok. Nincs megállás, egészen éjfélig a legjobb zenéket szállítjuk nektek, ebben az órában pedig meg is érkezett DJ Nash. Hello, hello!
1: Szevasz, Revo, én is üdvözlök mindenkit.
0: Na, miket hoztál nekünk ma?
1: Na, de egy kisebb megfázás, de amúgy nem.
0: Igen, azt hallom a hangod, hogy egészen jól sikerült tényleg.
1: Egészen furcsa. Mostanában ezt úgy egész jól küldtem az elmúlt pár hónapban, de
0: amúgy
1: kerülben egy Empire State of Mind-dal kezdünk itt a Superfly Radio Show-ban péntek este.

0: 96.1 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show, a péntek esti Superfly Radio Show-t hallhatjátok, ahol is a lemezjátszó mögött, mint minden pénteken 10 és 11 óra között DJ Nash. Na, mivel megyünk tovább?
1: Hát úgy döntöttem azért, hogy a csajoknak is már megszokottan tőlem, azért legyen valami.
0: Nem úgy, rossz döntés, amúgy, by the way.
1: Egy jó kis, ugye? Választottam egy jó kis Doja Cat dalt, get into it, itt a Superfly Radio Show-ban. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey

0: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show, a péntek esti Superfly Radio Show folytatását hallhatjátok, ahol is a lemezjátszók mögött DJ Nes, jó magam pedig DJ Revolution, a péntek esti házigazda. Nagyon fenékrázósba voltunk az imént, ezzel megyünk tovább?
1: Igen, tulajdonképpen volt egy film, azt hiszem 2008, most nem akarok rosszul tippelni, mindenki megveszett érte, tánc, ugyebár, Step Up, ismerős?
0: Aha, Jean Paul.

0: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszók mögött egészen 11 óráig DJ Nes. Jó magam, DJ Revolution, a péntek esti házi gazda. Azért Beyoncé Crazy Love után egy ilyen merész dal. Oké.
1: Igen, gondoltam, hogy ezért kicsit a srácoknak is legyen valami nagy csajoskodás után, mondjuk ez az ember maga olyan, hát mindegy, hagyjuk. Olyan, van egy-két jó zenéje, de amúgy 6ix9ine-nél ezzel folytatjuk.

0: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszó mögött ebben az órában DJ Nash volt. Adjuk tovább a stafétabotot, illetve hát én maradok, de Nash pedig ugye átadja a lemezjátszót DJ Venomnak, aki 11 és évfél között velünk lesz. Nash, hát majdnem megkérdezte, hogy mivel zárod a szettered, de nagyon örülök, hogy ezt választottad.
1: Igen, kicsit ágyazok Venomnak, illetve tudom, ez az egyik régi kedvenc számod, úgyhogy meg is hagyom neked a lehetőséget, hogy felkonfold, én elköszönök, sziasztok!
0: Eric Van Habits, Return of the Tress, itt a 96.4 Bass FM.

Minden péntek este 10-től 11-ig a lemezjátszóknál DJ Nes. DJ Nes. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and

0: 96.1 Beast FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show utolsó óráját hallhatjátok. Meg is érkezett a lemezjátszók mögé DJ Venom. Hello, hello!
1: Hello, Revo! Nagyon-nagyon szuper estét kívánok mindenkinek!
0: Micsoda kezdés, kérem tiszteletem! Mik lesznek ma? Miket hoztál?
1: Bizony, csak olyan trackekkel jövök, amik ebben az igazi, hamisítatlan nyári kánikulában tökéletesen passzolnak az estétekhez. Itt lesz Mary J. Blige, itt lesz a Tribe Called Quest, itt lesz Nate Dogg, kezdeni pedig The Game-mel fogunk. Itt a Bass-szám.

0: 96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszónk mögött DJ Venom, jó magam pedig DJ Revolution, a péntek esti házigazda, mivel gurulunk tovább egy ilyen laza kis dal után?
1: Érkezik a 112 Only You című trackjének remixe, amiről Maze elmondta, hogy 2 nappal azután, hogy aláírta a lemezszerződést a Bad Boy Recordshoz, már ennek a klipnek a forgatásán találta magát, és még Biggie is hallható a trackben, ők jönnek itt a Bass-en.

0: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radiosot halljátok, mint minden pénteken, a lemezjátszók mögött 11 és éjfél között DJ Venom. Mi begurulunk tovább egy jó kis nétdogdal után.
1: Átugrunk egy picit a keleti partra, Los Angelesből jönnek New York királyai, az A Tribe Called Quest, akiknek a zenéje nélkül elképzelhetetlen volt évtizedeken át egy New Yorki hip-hop party. A folytatásban jön az éppen 30 éves Once Again remix verziója, itt a péntek estében a 96.4-en. Yeah, y'all. Yeah, y'all.

0: 96.1 Beast FM, Happy Papárem, bizárul már a DJ Nest, DJ Venom és jó magam Revolution munkatára, a péntek esti Superfly. Ne felejtjétek, szombaton sem hagyunk senkit jó zene nélkül. Brédabia és Ben Junior 8 és éjfél között elhúzza a nótátokat, de vissza a mába. Venom, mi zárad a szettedet?
1: Óriás kedvencünk Ludacris érkezik. Oh, yes. Ő nem Los Angeles-i, nem New York-i, hanem bizony atlantai, és elhozza a set

volt már a Superfly. Vésd be! Minden pénteken és szombat este 8-tól éjfélig. Superfly. Holnap jövünk. Peace, brother. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék

0: mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok. Piti bandita, mint a biszki csempész. Krúg, sose tudod, hogy ki van vele.

96.4 Bass FM. Rap, hip-hop,

0: Bizfm.hu.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: Rap, hip-hop, R&B.
1: Jó, a tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

a legnagyobb tereket teszik rád. Mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi. T

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogányindulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rá, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit teljesen érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: the witty. New Jerusalem. Get the fuck up. Shaolin. Get the fuck up. Long Isle. Get the fuck up. Worldwide. Get the fuck up.
1: Ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4. Bass FM.

minden alkalom, hogy honnan jöttem és hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te nézz.

96.4 96.4 Bass FM. Rap, Hip-Hop, R&B.

Aki átmond, mondjon békés, ha annak vedd el, ha ütnek, szaladj el, már jobb adni, mint

ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem.

0: A bling, a kumám, a cimbim. Ja, az nem, az nem, az.
1: Kattonj ránk! 96.4.

Ne legyetek útban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppant, de közben szól az élet, aztán hopp, egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédek remegy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna, bassza meg a propaganda. Milyen fasz csinálnak? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak.